0: Trending hitovi
1: i samo dobar bit.
0: S3.
2: Ja to sabe. Balkan, reggaeton. Ja.